0: lehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkád, Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa?

A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: I like the place. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

Öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palotta vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

komolyan okosítás hiába van az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rossz hír az allergiásoknak, egyre több a pollen a levegőben. Elindult itthon a füles kubik számlálás. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta el rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odóban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak. Ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monacói nagydíjat

0: nap Monte Carlo-ban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: hogy én tudom. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új főépítésze van az országnak, lesz palatoni első segély. Marad a meleg idő. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új országos főépítész nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemerei Samu látja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magasépítés területén. Szemerei Samu korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmazott,

0: amelyet csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
1: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkentik kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
0: Idén is lesz palatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese. Hozzátéve, az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokusérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, hogy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
0: Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasútársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utas kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasútársaság. Újra utazhatunk közvetlenül Budapestről Kanadába. Az Air Canada elindította első járatát Toronto és Budapest között. A légitársaság júniusban hetente 4-szer, majd augusztus közepéig hetente 5-ször, a lecsengő nyári időszakban pedig hetente 3-4 alkalommal köti össze a magyar és a kanadai nagyvárost. Ilyen a koronavírus kitörése óta nem volt. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohány terméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 egyenruhás és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte a letartóztatásukat. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon elérhetők az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai, mondta a rádiónknak Szép Szó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
3: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgálják. Éghajlati visszatekintő, percőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelye környéki viszonyokra kíváncsi.
0: Nyárindító sportfesztivál lesz a pénteki mozgás éjszakáján. A Hősök terén és a Városligetben több mint 20 sportág várja a mozogni vágyókat. Lesz éjszakai futás az Andrássy úton, kerékpártúra, görkorcsolyázás, zumba, jóga, tollaslabda, valamint száp és sárkányhajózás is. A programhoz idén közel 100 település csatlakozik, sőt, Erdélyben is rendeznek eseményeket. A részvétel minden helyszínen ingyenes. 2 hét alatt több mint 180 embert fogtak el Budapesten. Célkörözési akciót tartott a BRFK. A 7., a 8. és a 19. kerületi kapitánysággal, a közvédelmi főosztállyal, illetve az érintett vidéki rendőrkapitányságokkal együtt mintegy 1600 ügyet vizsgáltak át. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Az ellenőrzés során egy, az országos top 50-es körözési listán lévő férfit is elfogtak. Szakmai párbeszédet kezdeményez a turizmus fellendítése érdekében a Magyar Vendéglátók Ipartestülete. Az érdekképviselet egyebek mellett azt szeretné, ha kibővítenék a turizmus fejlesztési hozzájárulásra vonatkozó kedvezményeket, bevezetnék az 5%-os egységes áfát a turizmusban, valamint átalakítanák az egyszerűsített foglalkozásra vonatkozó szabályokat. A Füleskuvik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta a rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
4: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odugan fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
0: Közeleg a Magyarországi Bábszínházak 17. találkozója. 6 napon át 31 előadás várja a közönséget szombattól. A két évente megrendezett seregszemlére ezúttal 27 fellépő társulat érkezik Kecskemétre. Hazai és határon túli bábszínházak mutatkoznak majd be. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A szél azonban helyenként megélénkül, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 26 és 32 fok közé melegszik az idő. Front pedig nem érkezik.
5: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok az év 159. napján, június 8-a. A naptárban ez áll, és egy név Medárd, őket lehet bátran köszönteni, mondok hívható SMS Viber elérhetőséget. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, és indítom a House of Glass dalát.
5: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A néphagyomány szerint, ha ma esik, akkor 40 napig esik. Medárd napja van ugyanis, illetve az óceánok világnapja, amelyet 1992 óta ünneplünk. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a tengerek és óceánok fontosságára, az élővilágú gazdagságára és sérülékenységére. Bolygónk 70%-át a világtenger borítja, amely számtalan faj otthona, és a földi életforrása is. Számos létfontosságú feladatot lát el, széndioxidot nyel el, a sós víz pedig befolyásolja az éghajlatváltozást, így a felhőképződést is, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy például hazánkban is legyenek édesvízkészletek. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Nelly Furtado és Timbaland folytatja a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapihoz hasonló kellemes nyári időnk lesz. 26-31 fokkal csapadék ma nem, holnap viszont már újból jöhet. És jön egy újabb a legjobb zenék közül is hamarosan. Mindjárt fél hét, a hírek után Robbie Williams énekel. Pam pam pam pam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
2: 99.5 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: hírek a Best FM-en.
1: Rossz hír az allergiásoknak, egyre több a pollen a levegőben. Elindult itthon a füles kubik számlálás. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta el rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élőkörnyezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odóban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak. Ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sokfelé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok. Június 8-a van, hétfő, Medárd napja. A néphagyomány szerint, ha a mai napon esik, akkor 40 napig esik, de nem fog. A főszerep a napsütésé lesz, csak kevés fátyol, illetve gumoly felhő lesz az égen. Esni nem fog, 26-32 fok közé melegszik a levegő. Holnap, aztán délután először nyugaton, aztán egyre több felé az ország középső, illetve északi részein is lehet zápor, zivatar, de közben marad a meleg, 27-32 fokra van kilátás. Szól egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Amy Winehouse dala jön, a You Know I'm No Good a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra, jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok. A közlekedési infó ma is a 0620 55 55 155-re jöhet. 7 után pedig jön majd a United. És az Umbrella is, Rihanna slágere, esernyő, ami ma nem fog kelleni.

0: Egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
1: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Pap László Arénában. smartsportexpo.hu.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandora V Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden

0: A pizzami.hu
1: lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
3: Reklámot hallottak.
2: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Második világháborús bomba került elő Gyula Firátóton. Milliós tömeg előtt misézett a pápa Madridban. Egyelőre marad a napos nyári idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta a rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
6: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a holnapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
5: Második világháború szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kilós robbanó eszközt kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le. Ez több mint 70 helyi lakost érintett. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen. Erről beszélt 14. Leó pápa tegnap a madridi úrnapi misén. A szabadtéri szertartáson majd a körmeneten mintegy 1.200.000 hívő vett részt. A madridi mise a pápa egyhetes látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt. Spanyolországban utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Odu Park épül madaraknak, denevéreknek Szegeden. Ez uniós támogatással készül majd a Maros-Tiszai torkolata közelében. Várható a

0: jövő tavasszal adhatják át. Csak nem 500 madár és denevér odút, vércseládát és kuvik odút telepítenek ide. A szakemberek azt remélik, hogy ezzel segítenek megtelepedni a csípőszúnyogokkal táplálkozó fajoknak, és kevesebb lesz a vérszívó. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Kossuth FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 8-án, hétfőn, 71 éve például a mai napon született Tim Berners-Lee, informatikus, a világháló kifejlesztője. Nélküle például nekünk sem lenne weboldalunk, melynek címe www.bestfmmagyarország.hu. Most pedig jöjjön az Umbrella, azaz esernyő, amely ma nem fog kelleni, holnap délutántól viszont újból jól jöhet majd.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék jön, második Erzsébet portréfotósa. De hogy mit keres egy kamera mögötti ember a zenei színpadokon? Hát tulajdonképpen sok pénzt, mert hogy elsődlegesen rockzenész, és nem is ma kezdte. A kanadai Bryan Adams hobbija ugyanis a fotózás, és nem is akármilyen szinten, sőt, már nem csak hobbi szinten űzi, ahogy említettem, második Erzsébetről, de rengeteg hírességről is készített portréfotót. Cloud Number 9, ez szól hamarosan a Besten.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szolgálatba állnak a Vöröskereszt önkéntesei a Balatonnál. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. Nyárias meleggel indul a hét, majd lehűlés érkezik. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszullétek ellátásában, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról, vagy csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesei 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Tovább csökken a Balaton vízszintje. A tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogy vármegyei napilap arról írt, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, 5 megsebesült egy fegyveres terrortámadásban tegnap Izrael középső részén. A tettes több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. A hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított. Nem lesz főnök a kutya attól, hogy az ágyban alszik, derítette ki egy kutatás. Sok gazda attól tart, hogy kedvence túlzottan magabiztossá válik, ha vele egy ágyban pihen. Szakértők szerint azonban az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban, és higiéniai akadálya sincs, ha az állat egészséges és rendszeresen gondozzák. A legfontosabb szempont az, hogy mindketten nyugodtan tudjanak pihenni. Sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sokfelé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Manifest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 8-án, hétfőn, Medárd napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. 216 éve a mai napon született Robert Schumann német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. Boldog 70. születésnapot kívánunk Besenyei Péter műrepülő versenyző, repülőoktató, berepülőpilóta világbajnoknak. 75 éve ezen a napon született Bonnie Tyler, walesi rockénekesnő, szövegíró, üzletasszony. 66 éve a mai napon született Michael James Hucknell, a Simply Red énekese. És 1977. június 8 megszületett a 21-szeres Grammy-díjas amerikai lemezproducer és rapper Kanye West. Még egyszer sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber szám.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül kiderül, hogy esik-e 40 napig, vagy sem, mert hogy Medárd napja van, és a népi jóslat szerint, ha ezen a napon esik, akkor 40 napig esik. Június 8, hétfő, jó reggelt, jó hetet! Mindjárt 8 óra, úgyhogy jöjjenek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Köztük az Enigma dala. És a hősöké. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Autódarú, Kosvéber!
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden

0: és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
3: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Egyre több a pollen a levegőben. 2000 éves településre bukkantak Vaskúton. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágporak közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füleskuvik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskuvik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta el rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
5: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyiset honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odóban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
4: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak. Ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, több felé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620

0: 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a 2000-es évek egyik legsikeresebb amerikai női R&B csapatától, amely Beyoncé Knowles, Kelly Rowland és Michelle Williams felállásában vált világhírűvé, mielőtt tagjai sikeres szólókarrierbe kezdtek volna. Destiny's Child, Independent Woman, készül a Halott pénz, és jön Jennifer Lopez is nem sokára. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, Max Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Last FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok! Az M3-ason Budapest felé Gödöllőnél egy lerobbant autóra tessék figyelni nagyon. Ha van közlekedési info, várom a 0620-55-55-155-re. Jennifer Lopez folytatja, aki mostanság újból filmben is látható a Netflixen. Méghozzá Play a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Itt FM, a legjobb zenék rögtön fél 9. Jó reggelt, jó hetet kívánok, június 8-a, friss hírei jönnek. A végén időjárás jelentés, aztán dalban is. Sun is shining, süt a nap, Bob Marley és Funkstar Deluxe mindjárt itt lesznek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elindult az új éghajlati portál. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. Egyelőre marad a napos nyári idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új éghajlati portált indította Hungaromet. Az oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta a rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Második világháború szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kilós robbanóeszközt kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le. Ez több mint 70 helyi lakost érintett. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen. Erről beszélt 14. Leó pápa tegnap a madridi úrnapi misén. A szabadtéri szertartáson majd a körmeneten mintegy 1.200.000 hívő vett részt. A madridi mise a pápa egyhetes látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt. Spanyolországban utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Odupark épül madaraknak, denevéreknek Szegeden. Ez uniós támogatással készül majd a Maros-Tiszai torkolata közelében, várható a jövő tavasszal adhatják át. Csaknem 500 madár és denevér odut, vércseládát és kuvik odut telepítenek ide. A szakemberek azt remélik, hogy ezzel segítenek megtelepedni a csípőszúnyogokkal táplálkozó fajoknak, és kevesebb lesz a vérszívó. Sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sok felé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Rádió FM a legjobb zenék. Kánikulára készülhetünk ma is, és holnap is. Ma esni még nem fog, holnap viszont már szükség lehet az esernyőkre. Közben készül a Red Hot Chili Peppers új albuma, erről a basszusgitáros Flea beszélt nemrég. Addig is, amíg elér hozzánk, jöjjön egyik legikonikusabb, legnagyobb slágerük, az Under the Bridge, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában jön majd a megunhatatlan Loop, a dal, amelynek ugyanaz a verzéje, a bridge-e és a refrénje is. Daft Punk, Around the World. És zenél a Bagosi Brothers Company is.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utána némán.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
9: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
10: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
11: Reklámot hallottak.

0: mellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Ismét látszik a Majom-sziget a Balatonon. Katonai erejét demonstrálhatja Észak-Korea. Nyárias meleggel indul a hét, majd lehűlés érkezik. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Idén is elindul a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
3: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról, csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokus sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
2: Tovább csökken a Balaton vízszintje. A tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogy vármegyei napilap arról írt, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, 5 megsebesült egy fegyveres terror támadásban tegnap Izrael középső részén. A tettes több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. A hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera kiemelte, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fenyeni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Köztük a kanadai Counting Crows dala az Accidentally in Love, a Daft Punkot ígértem, ők is jönnek Around the World, David Guetta és a Just a Little More Love, az óra pedig az ATB slágerével indul, The Fields of Love, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok, Max M. Levente vagyok.

Kiss FM a legjobb zenék, 29 évet ugrunk vissza az időben. Jön a brit acid jazz funk zenekar a The Brand New Heavies 4. albumának első kislemeze, amely abban az évben a brit kislemezlista 11. helyéig jutott. Ez a Sometimes a Besten.

0: Next FM a legjobb zenék, a legendás Daft Punkot hallottuk, és bár duóként 2021-ben beszüntették a működést, a formáció egyik fele Thomas Bangalter nemrég szólóalbumot jelentetett meg, a lemez az elektronikus minimalizmusra támaszkodik, és eredetileg egy balett előadás aláfestő zenéje volt, hát érdekes lehet. Ez pedig már David Guetta dala, Just a Little More Love a Besten.
1: A 90-es és 2000-es

jó az élet. Desiree Life című dal, az volt Best FM a legjobb zenék, a következő dal címe pedig Dangerous, azaz veszélyes. Igen, sajnos az élet néha veszélyes, mint ahogyan motorozni is az, legalábbis veszélyesebb, mint autóval közlekedni. Az M4-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál egy motoros karambolozott. A 24-es kilométernél a forgalmat megállították, a baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Jó utat, hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lazán, lábat lógatva indul a hét Sheryl Crow-val, majd... és impulzívan a Well Hello-val. Itt a vége a hétfő reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül. A legfrissebb hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több a pollen a levegőben. 2000 éves településre bukkantak Vaskúton. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollenterhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füleskuvik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a faj állományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskuvik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható. Mondta el rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odóban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak. Ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Sok napsütés várható ma kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sokfelé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Élükön a brit Sugar Waves-zel, a hullámvölgyek után a trió 2011-ben újra egyesült, és azóta aktívan koncertezik és stúdiózik, és idén is számos európai fesztiválon lépnek föl, miközben dolgoznak új stúdióalbumukon, mely a tervek szerint az év vége felé jelenhet meg. Hole in the Head, ezzel indul a délelőtt, 5 perc múlt 10, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Kenny Dopékról jut eszembe, hogy hétfő van, ami azt jelenti, hogy Classic House szól majd. 6 és 8 között a Night Shift-ben, 6-tól a házigazdától, a White Boy-tól, 7 korában a lemezjátszók mögé Lauer Christian. Szóval a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágereinek napja, azaz hétfő van.

0: Best FM, a legjobb zenék. Elindult a hét az utakon is, az M1-esen Hegyeshalom felé. A 19-es és 27-es kilométer között aszfaltoznak, a külső sávot lezárták. 3-4 kilométeres a torlódás, és már az M0-as autóútig ér. Az M3-ason Vásárosnamény irányában Mogyoród térségében egy autó munkagépnek hajtott. A 19-es kilométernél a leálló sávot és a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Illetve egy motoros szenvedett balesetet korábban az M4-esen az M0-as csomópont nála a főváros felé vezető oldalon. A 24-es kilométernél a forgalmat megállították, a baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A SIP szó után kérem, hagyjon üzenetet.
2: Ugye megvan még az üzenetrögzítő a vezetékes telefon korszakából. Ring, ring, ring, jön majd a teleszól. Hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what is your name and your number? És a Back to Black is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 99.5 Best FM.
4: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rakétacsapást mért egymásra Irán és Izrael. A képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről is dönthet a parlament. Nyári meleggel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét fokozódik a feszültség az iráni konfliktusban. Izrael támadta Irán és Jemen. Több hullámban indítottak rakétákat, melyek nagy részét elfogta a légvédelem. A támadás Izrael középső területeire összpontosult. Izrael is légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Több városban voltak robbanások. Ülésezik ma a parlament, döntés születhet egyebek mellett az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről.

0: tartósarokba állítással büntették a gyerekeket. Az elkövetők meg is fenyegették őket, ha beszélnek, tovább bántalmazzák őket. A vád több rendbeli kiskorú veszélyeztetésre, valamint kényszerítés büntette. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. A tervek szerint a sávszűkületnél és megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új kereszt. Ennek főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Túr Zsuzsanna, közlekedési jogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kereszt bizottságának elnöke.
1: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
0: Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A délelőtt utolsó órájának playlistjében olyan neveket látok megcsillanni, mint Adamskié. Itt lesz a Freemasons, énekel Robbie Williams, de csak Christina Aguilera után. Szól már is a Dirty, 3 lassan 4 perccel múlt 11 óra. Jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok. Maxim Levente vagyok.

Veszteffenben a legjobb zenék. Július 30-án, 15 év után újból Budapesten ad koncertet Szil, aki biztos vagyok benne, hogy a most érkező dalt is elénekli. Annak ellenére, hogy nem az ő, hanem felfedezője Adamski nevén fut. Szól a Killer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Aszfaltoznak az M1-esen Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométer között. A külső sávot lezárták, már 5 kilométeres a dugó és az M0-ásig húzódik. Tart a helyszínen és az M3-ason Vásárosnamény felé, Mogyoród térségében, ahol korábban egy autó munkagépnek hajtott. A 19-es kilométernél a leálló sávot és a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Óvatosan, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Girl Power és a Flower Power indítja a délutánt, az utóbbi a formáció neve, You Won't Forget About Me. Itt van Majoros Rita, perceken belül a legfrissebb hírek után ő veszi át a stafétát a stúdióban, Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autódaru, Kossvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb. Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
4: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Paplászló Arénában. Smartsportexpo.hu.
7: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Fokozódik a feszültség Irán és Izrael között. Tragédia, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégiumból. Meleg nyári idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét fokozódik a feszültség az iráni konfliktusban. Izrael támadta Irán és Jemen. Több hullámban indítottak rakétákat, melyek nagy részét elfogta a légvédelem. A támadás Izrael középső területeire összpontosult. Izrael is légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Több városban voltak robbanások. A magyar vasúti hálózat fejlesztése a cél, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette ki Luxemburgban az EU közlekedésért felelős minisztereinek tanácskozásán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar kormány részt szeretne venni az európai nagysebességű hálózat kiépítésében, a vasúti hálózatokon szükséges katonai mobilitási fejlesztések megvalósításában, valamint a magyarországi belföldi vasúti és nemzetközi árufuvarozási szolgáltatások fejlesztésében. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Az éjszakai tragédiáról a gyermek és oktatásügyi

0: NGK biológusa.
1: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
0: Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétfő délután is, sok napsütést mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és könnyű akadályokat a hétre, úgyhogy indítsuk együtt ezt a délutánt, és hát ezt a hetet is a legjobb hangulatban. Fatboy Slim, Jay-Z, Beyoncé, Magna Cum Laude, Fats & Small, hát ebben a sorrendben érkeznek. A Flower Power pedig már nyitja is az órát. Nagyon szép napot!

Best FM a legjobb zenék. Hogy telt a hétvége? Nagyon remélem, hogy jól ki tudták pihenni magukat, és élvezték a koranyári időt, így az első júniusi hétvégén. Én is egy szuper jótékonysági fesztiválon vettem részt, ami nagyon sikeres volt, és nagyon jó hangulatú, úgyhogy tényleg igazán feltöltődve, egy nagyon picit fáradtam, de azért igazán feltöltődve érkeztem ide a hétfő délutánba, úgyhogy hozom a legjobb zenéket. Petson Small Turnaround jöhet? Nagyon remélem, hogy igen, így akár az ebéd utáni desszertként Jay-Z és Beyoncé is jön, és az egyik kedvencem tőlük ez a Bonnie és Clyde. Most pedig Fatboy Slim talán egyik legikonikusabb sláger érkezik, amit a legtöbb filmben hallottunk már. Rockefeller Skank itt a Best FM-en. Alapozza meg a délutáni jó hangulatot. Right about now, the fun.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután ma is utazzunk együtt, akinek van közlekedési információja, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele, a számunkon nem változott 0620 55 55 155. Na nézzük, mi újság az M1-esen így hétfő délután. Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolati jeleket festenek, úgyhogy a külső sáv zárva, az érintett szakaszon itt csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt elég nagy a torlódás, már a 8 kilométert is meghaladta, és a kocsisor már az M0-ás autóútig húzódik, úgyhogy hát aki teheti, válasszon másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, azt pedig ide várom. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Lenny Kravitz és The Chamber, a folytatásban pedig friss hírek érkeznek, mert hogy másodperceken belül egy óra. És jönnek a legjobb zenék a folytatásban is, és természetesen a következő órában a nap kérdését is felteszem. De előtte itt lesz a Punjabi MC. És jön majd az Airi Mafia is a Balaton dalával, ez lesz a Pont olyan, mint rég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra elérhető a vonatinfo. Tragédia, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégiumból. 2000 éves település nyomaira bukkantak Vaskúton. Villányi Eszter vagyok. Ülésezik ma a parlament, döntés születhet egyebek mellett az országgyűlési képviselők tisztelet díjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is. A parlament megválaszthatja a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit és tagjait. Az ülés ezekben a percekben kezdődik napi rendelőtti felszólalásokkal. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter rámutatott, egy éve állt le a rendszer párhuzamosan azzal, hogy gyakoribbá váltak az összeomlások a vasúti hálózaton. Kitért rá, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a hozzáállás megváltozik. Ennek része az EMIG újraindítása, ami mostantól regisztráció nélkül is elérhető. Emellett fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plusz webes felületén és az applikációban is elérhetőek legyenek. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Az éjszakai tragédiáról a gyermek- és oktatásügyi miniszter számolt be. Lanner Tüdét közölte, a fiatal életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban kezelik. Azt is jelezte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, kapcsolatban vannak a kollégiumi vezetőkkel, a diáktársak pedig azonnali pszichológiai támogatást kapnak. Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kompkikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Lakóházak, kemencék és egy 3

0: fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy óra is elmúlt, most már lassan 4 perccel, úgyhogy ránk fér a délutáni kávé, és egy isteni hétfő délutáni hangulat, mondjuk. Az E17-től jön az It's Alright, aztán itt lesz az Irie Mafia, jön Janet Jackson, és nem a Backstreet Boys. Most a Punjabi MC repít minket egy kicsit Indiába.

Best FM a legjobb zenék. Mi, akik a 90-es, 2000-es évek zenéit szeretjük is hallgatni, éltünk is már akkor, és bulisztunk már akkor ezekre a slágerekre, hát nekünk is eljött néha, vagy eljön majd egyszer az a pillanat, amikor azt érezzük, hogy hát igazán felnőtté váltunk. Na, de kinek melyik volt ez a pillanat? Mikor éreztük azt életünkben először, hogy felnőtté váltunk? Mondjuk, amikor elkezdtük már az öblítőket szagolgatni, és szimplán lett kedvenc öblítőnk, és nem azt néztük a buliban, hogy mondjuk milyen rákcsát, vagy éppen milyen italokat viszünk a hétvégi bulira, vagy éppen tényleg már a mosószeröblítő kombináció kedvencünk is megvan, vagy nagyítóval olvassuk már a különböző flakonok hátulján az összetevőket, stb. Stb. 0-20-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek. Ki mikor érezte azt először, hogy hát igazán felnőtt most már? Jöhetnek az üzenetek, ott vagyunk Facebookon és Instagramon is, várom a válaszokat. Mellé hozom Nelly Furtado dalát, jön a Say It Right a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat az úton lévőknek, és figyelem az M5-ösön. A főváros felé Kecskemétnél a 87-es és a 86-os kilométerek között burkolatjavítás folyik, úgyhogy legalább 5 kilométeres a torlódás, ami már most kialakult. A 68-as főúton a Balaton új lakelágazásnál egy nyerges teherautó vontatmánya árokba borult, ezért a 94-es kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, hogyha jelzi. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Jetlag, te meg én, ez a dal zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, mert hogy friss híreket hallgatunk, hiszen 2 órához érkezik már mindjárt ez a délután, nagyon gyorsan telik az idő, úgyhogy mindjárt mehetünk haza a munkából, de előtte hallgassuk még meg a következő órában a Hooligans dalát, jön a Vér nem válik vízzé. Black is a summertime.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
0: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rákkeve, Bes, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Szemét
6: levittem.
5: Villany
6: befizettem.
5: Klíma
6: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
0: kaisai.hu. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllőtérképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
7: Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben. Újra elérhető a vonatinfó. Rendőrök mentették meg egy fiatal életét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A gyermekvédelem súlyos helyzetére irányította a figyelmet a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában leszögezte, elvégzik a rendszer átfogó vizsgálatát. Rámutatott, szakemberek és nevelőszülők hiányoznak a rendszerből. 1600 olyan gyermek van, akik nem kapnak helyet a szakellátásban. A kormányfő bejelentette, a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki. 1 milliárd forintos kártalanítási, kártérítési alap felállítását tervezik az áldozatok lelki, orvosi és anyagi megsegítésére. Egyúttal arról is beszámolt, hogy több gyermekvédelmi szervezet vezetőjét elbocsátották. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter rámutatott, egy éve állt le a rendszer párhuzamosan azzal, hogy gyakoribbá váltak az összeomlások a vasúti hálózaton. Kitért rá, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a hozzáállás megváltozik. Ennek része az EMIG újraindítása, ami mostantól regisztráció nélkül is elérhető. Emellett fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plusz webes felületén és az applikációban is elérhetőek legyenek. A levegőben kapták el a rendőrök azt a 20 éves férfit, aki le akarta vetni magát a Petőfi hídról vasárnap délután. A BRFK közlése szerint a korláton ülő fiatalt két irányból közelítették meg. Az utolsó pillanatban az egyik rendőr elkapta a férfi ingét, majd együttes erővel húzták föl. A fiatal ellenállt, így meg kellett bilincselniük, hogy kórházba juttassák. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelt el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentések néhány nappal Xi Jinping

0: délben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk, pontosan 4 perccel megy tovább a jó hangulat itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Summertime jöhet, Steve Luck. Imádom ezt a dalt, és igazán hozza ezt a koranyári hangulatot. Hát hiszen már június van, úgyhogy lassan kitör a vakáció is. De előtte még Jennifer Hudson-t is meghallgatjuk. Jön a Spotlight. Szép napot mindenkinek.
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán Szárligetnél a 44-es és a 48-as kilométerek között folyik a munka, emiatt csak egy sáv járható. A korlátozás előtt jelen pillanatban 15 kilométert is meghaladta már a torlódás, úgyhogy mindenképpen kerüljön, aki még teheti, az 1-es főúton. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemétnél pedig a 87-es és a 86-os kilométerek között szintén dolgoznak a munkaterület előtt, itt legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha van bárkinek közlekedési információja, megköszönöm, ha elküldi. Jó utat, vigyázzanak magukra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy mikor éreztük igazán azt, vagy először azt, hogy felnőttünk. Ádám üzenetét imádom. Amikor rájöttem, hogy egy jó serpenyő jobban feldob, mint egy új telefon, vagy akár egy koncertjegy. Zoli azt írja, amikor egy barkács áruházban tényleg izgalomba jöttem. Imádom ezeket az üzeneteket. 0620-55-55-155. Kinek mikor jött el az a pillanat, amikor azt érezte? Hát ő bizony felnőtt. Jöhetnek az üzenetek a 0620-55-55-155-re. Na megjöhet a Bahamán is. Who let the dogs out? Ezen a csodás délutánon itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Átvilágítják a gyermekvédelmet, menesztették az ORFK vezetőjét. Razzia volt a villamoson, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben. Erről beszélt a parlamentben a miniszterelnök, aki szerint súlyos problémákkal küzd a rendszer. Magyar Péter elmondta, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. A területen dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt, majd pedig bejelentette, a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki, és 1 milliárd forintos alapot hoznak létre az áldozatok támogatására. Távozik az országos rendőrfőkapitány, Balogh János vezetői megbízatását visszavonta a miniszterelnök. Mecser Tamás került az ORFK élére. A rendőrdandártábornok elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetem jogászaként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesként tevékenykedett. Neki ítélték az évrendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. 62 ezer utas vizsgálata a BKK és a rendőrség közös májusi akciójában. Az ellenőrzöttek kevesebb, mint 1%-át pótdíjazták. A razzia az 1-es, a 4-es, a 6-os, a 3-as és a 62-es villamost, valamint a 2-es metrót érintették. Továbbá kiterjedtek a Kossuth Lajos tér, az Őrsvezértere, a Göncz Árpád városközpont és a Korvin negyed metróállomásainak ki- és bejárataira is. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban csaknem 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el.
1: Napos, száraz időnk van, majd estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de medárt nem hoz esőt. Ez azt jelenti a népi jóslás szerint, hogy mostantól 40 napig szárazság várható. Ma 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés valószínű, kicsi a csapadék esélye. A szelet viszont élénk lökések kísérhetik. 31 fokig melegszik a hőmérséklet. Szerdán egy hidegfront hatására több-kevesebb napsütés mellett főként a keleti ország részben számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Vidám délutánt és nyári hangulatot mindenkinek mindenhová. 3 óra is elmúlt, én Majoros Rita vagyok, ez pedig a 99.5 Best FM, ahol a legnagyobb kedvenceink szólnak, mint Britney Spears és a Toxic, vagy Alice DJ és a Better Off Alone. Itt lesz majd Joe Bacso és a Funky Groove-val, de Ida Core és Feather the Ground már nyitja is az órát.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. A 68-as főúton Balatonújlak elágazásnál egy nyerges teherautó vontatmánya árokba borult. Még korábban a 94-es kilométernél továbbra is felpályás korlátozás van. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 71-es kilométernél a tengely súlymérő állomás előtt kialakult eléggé hosszú kamionsor a külső sávban, és ez már elérte az 5 kilométert is. Ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az infókat. Illetve arra is figyelni kell, hogy az M1-es autópályán a főváros felé megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorvágy csomópont felhajtóágát, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Június 8-án a medárdok, a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is természetesen. 1786-ban kezdtek el először árulni, méghozzá New Yorkban, nem házi készítésű fagylaltot. 89 éve született Joan Rivers, amerikai komikus. 2014-ben hunyt el. 75 éve született Bonnie Tyler, Velszi, rockénekesnő, szövegíró, üzletasszony. 70 éves ma Besonyei Péter, műrepülő versenyző, repülőoktató, berepülő pilóta. Ma van az óceánok világnapja, és a legjobb barátok világnapja is. 0620 55 55 155. Ha üzennének esetleg legjobb barátjuknak így rajtam, rajtunk keresztül, akkor nyugodtan tegyék meg. Akár hívjanak, akár írjanak, vagy küldjenek egy jó kis dalt. Mondjuk Márktól érkezik a Ments meg szerelem itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Hát mi csoda sláger ez. Egyszerűen imádtam, imádom, és biztos, hogy mindig imádni fogom. Megyek tovább, mert hogy mindjárt 4 óra, és a következő órában is hasonló jó hangulatú dalokra lehet számítani. Itt lesz rögtön a hírek után Florida és Kesha és a Right Round. És zenél majd a Rói és Ádám is, jön a Csabból is infolyog.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az ötödikről esett ki egy kollégiumi diák. Elérhető a vonatinfó. Különleges égi jelenség vár ránk. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. A hírről a gyermek és oktatás ügyi miniszter számolt be. Lannert Judit közlése szerint a tanuló szerencsére életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják. A tankerület azonnal intézkedett, az ott lévő gyerekek azonnali pszichológusi támogatást kapnak. Újra tudható, hol tart a MÁV járatunk. Ismét elérhető a vonatinfo webes felülete. Még regisztráció sem kell ahhoz, hogy lássuk például a szerelvények helyzetét, és megtudjuk a késéseket is valós időben. Ezt Vitézi Dávid miniszter osztotta meg. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakrabban vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta Rádióknak Stikler János, az NNGK biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancscsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes vilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni.
1: Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, azaz a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta Rádióknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
3: Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet.
1: Érdemes kémlelni az eget, 3 bolygó és a holdcsarló együttállása látható június közepén. A svábhegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony holdcsarló is csatlakozik. Napos, száraz időnk van, majd estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de medárt nem hoz esőt. Ez azt jelenti a népi jóslás szerint, hogy mostantól 40 napig szárazság várható. Ma 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés valószínű, kicsi a csapadék esélye, a szelet viszont élénk lökések kísérhetik. 31 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szerdán egy hideg front hatására, több-kevesebb napsütés mellett, főként a keleti ország részben számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 4:04. Szép napot mindenkinek, és jó hazafelé indulást, akik végeztek a munkában. Én Majoros Rita vagyok, ebben az órában is hozom a legjobb zenéket, mint például Carlos Santana és a Dirty Dancing második részének egyik betétdala, de jön George Michael, jön a Bombón, most pedig Ferajda Kesával indít.
4: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ma több világnap is van, például a legjobb barátok világnapja. Úgyhogy az év bármelyik napján ünnepelhetjük egyébként a barátságot és a legjobb barátokat, de ma kifejezetten ennek a napja van. 1935-ben az amerikai kongresszus döntött úgy, hogy a szoros barátságok tiszteletére igazából egy egész napot szentel a legjobb barátoknak. A barátság egyébként jó esetben elpusztíthatatlan kötelék, ezt írták ebben a közleményben. Sok embert összekapcsol, és a barátokat gyakran nevezik a választott családunknak is, és én ezt maximálisan így gondolom. Úgyhogy ünnepeljük a legjobb barátokat, na meg az óceánokat a mai napon, mert hogy minden évben június 8-án ünnepeljük az óceánok világnapját is, bolygónk legnagyobb vízfelületét, és a mai napot az ENSZ 92-ben Rio de Janeiro-ban tartott globális környezetvédelmi csúcs találkozóján jelölte ki, és felhívja a figyelmet az óceánok védelmének fontosságára. Úgyhogy ünnepeljük a legjobb barátokat és az óceánokat is, ha pedig akár a barátaiknak üzennének rajtunk keresztül, akkor nyugodtan írjanak, vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155. Mondjuk egy jó kis Robbie Williams dalt, egy Caramel dalt, vagy mondjuk George Michael Fast Love-ját küldenék. Ebben a sorrendben érkeznek a folytatásban a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Na nézzük, hogy milyen a hétfő délutáni forgalom az utakon. Erős a kamionforgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé megint csak. Az M0-es autóút csomópontja és Bicske között szakaszosan a külső sávban álló kamionsorok alakultak ki. Ez a torlódás visszahat az M0-es autót felől érkezőkre is, de ott már nem csak a kamionok várakoznak. 5 kilométeres araszolás vár azokra, akik az M0-es autóút felől érkezve az M1-es autópályára Hegyeshalom felé akarnak felhajtani. Sokan kerülnek az egyes főúton, úgyhogy így az M0-es csomópontjától Biatorvágyig, hát ott is dugóra kell készülni. Ha csak tehetik, kerüljék el a környéket, tudom, könnyű mondani, de valószínűleg ez lesz az egyetlen megoldás. Ha pedig valakinek Egérútról van tudomása, azonnal írja meg, vagy hívjon a 0620 55 55 155-ös számon. Nagyon köszönöm. Az M4-es autó Törökszent Miklós felé vezető oldalán a Ceglédi pihenőhely után egy autó hajtott szalakorlátnak, a 72-es kilométernél a külső sávban zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, na meg sok-sok türelmet az utakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A minap azt mondta az egyik kollégám, hogy én Ágnes Vanilla valószínűleg egyik legnagyobb rajongója vagyok, és szerintem ez tényleg így van. Őt hallottuk az előző percekben, ez volt a Most jó, az óra utolsó slágere. A következő percekben friss hírek jönnek, mert hogy mindjárt 5 óra, utána megyünk majd tovább. Eve-vel jön a Gangsta Lovin. És itt lesz majd a jetlag is, és az égen áll.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
8: Átvilágítják a gyermekvédelmet, menesztették az ORFK vezetőjét. Különleges égi jelenség vár ránk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben. Erről beszélt a parlamentben a miniszterelnök, aki szerint súlyos problémákkal küzd a rendszer. Magyar Péter elmondta, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. A területen dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt, majd pedig bejelentette, a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki, és 1 milliárd forintos alapot hoznak létre az áldozatok támogatására. Távozik az országos rendőrfőkapitány, Balogh János vezetői megbízatását visszavonta a miniszterelnök. Mecser Tamás került az ORFK élére. A rendőrdandártábornok elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetem jogászaként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesként tevékenykedett. Átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kishányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakrabban vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádióknak Stikler János, az NNGK biológusa.
9: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancscsípés helyén jelentkezik, egy bőr ír vagy kékes vilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni.
8: Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a holdcsarló együttállása látható június közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony holdcsarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati, észak-nyugati látóhatár szükséges. Napos, száraz időnk van, majd estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de Medárd nem hoz esőt. Ez azt jelenti a népi jóslás szerint, hogy mostantól 40 napig szárazság várható. Ma 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés valószínű, kicsi a csapadék esélye. A szelet viszont élénk lökések kísérhetik. 31 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szerdán egy hideg front hatására több-kevesebb napsütés mellett főként a keleti ország részben számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Csak annyit mondok, hogy ezek a felejthetetlen slágerek bizony ebben az órában is jönnek.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az volt, vagy hát még természetesen azért óra végéig várom az üzeneteket, hogy kinek mi volt ez a pillanat, amikor igazán úgy érezte, hogy felnőtt. Imádom azokat az üzeneteket, amik ma jöttek, de már is olvasom őket. Attila írja, amikor a nyaralás előtt az utasbiztosítás jobban érdekel, mint a koktélok. Hát itt már tényleg, idézőesen persze, baj van. Dóri azt írja, amikor azt vettem észre, hogy a villany számláról beszélgetek a barátaimmal. Erika is írt, amikor örültem, hogy ajándékba kaptam egy botmixert. Hát igen, én is, amikor megkaptam az első dagasztógépemet, na akkor igazán rájöttem, hogy hát innen biztos, hogy nincs visszaút. Pisti ennyit ír, amikor lett kedvenc papírtörlőm. Imádom. 0-20-55-55-155 jöhetnek még ezek az üzenetek. Egyébként nagyon-nagyon jó hangulatban telt így a délutánom ezeket olvasgatva, és nagyon örülök, hogy ezekkel nem vagyok egyedül. Szóval jöhetnek még az üzenetek, mellé pedig a Molokó és a Sing It Back itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Baross téren, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, és hát némi fennakadásra számítani, hiszen ugye sokan elindultak hazafelé a munkából, az M1-es autópályán pedig Hegyeshalom felé. Itt pedig továbbra is figyelni kell. Tatabánya térségében ugyanis három autó ütközött a belső sávban. Az 52-es kilométernél így csak a külső sáv járható, és már legalább 2 kilométer hosszan arra szólnak az autók. Az M4-es autóúton Kisújszállás felé Ceglédi pihenőhely után egy autó hajtott szalagkorlátnak a 72-es kilométernél zárva a külső sáv. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. A Lighthouse Family High dala maradt már a hátra. Ezzel a dallal búcsúzom mindenkitől. Pár perc múlva 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán beindul a Night Shift 6 órától a White Boy-jal. Aztán érkezik majd 7 óra után Lauer is, és csatlakozik hozzá. Akár le is vezethetik a hétvégét. Úgyhogy jön egy kis buli hangulat így hétfő estére is. Én pedig jövök majd holnap délben is. Addig is minden jót. Majoros Rita vagyok. Viszal!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak.
7: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
8: Júniusban ismét megtelik zenével, tánccal és igazi karneváli hangulattal Budapest. Érkezik a 31. Duna Karnevál. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál június 12-e és 19-e között várja a közönséget. A Duna Karnevál már több mint 3 évtizede a budapesti nyár egyik legszínesebb programja, ahol a magyar népzenei és néptánc hagyományok találkoznak a világ különböző tájainak folklorkincseivel. A fesztiválon hazai együttesek és külföldi vendégfellépők együtt varázsolnak különleges hangulatot a színpadokra. Lépnek hivatásos és amatőr táncosok, fiatalok, gyerekek és hagyományőrző közösségek is. A programok több helyszínen zajlanak majd, többek között a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében és a Margit Szigeti Színház színpadán. Lesz szabadtéri koncert, látványos táncbemutató, táncház és igazi nyáresti fesztivál hangulat is. A különböző helyszínek mind más-más élményt kínálnak, így biztosan mindenki megtalálja a kedvenc programját.
7: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
9: 4 új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban, nem lehet sörözni a sétányon Balaton lelén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés 4 új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tiszapárt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
10: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
9: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közvetem. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balaton leleközterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
12: Na végre beütött az az igazi rock and roll nyár, úgyhogy most már, hála az égnek, leengedett ablaknál lehet átsorogni a dugóba. Ugye milyen jó? Na, de ettől függetlenül tényleg lehet ugyanazt csinálni, amit eddig is hétfőnként csináltatok 6 és 8 óra között. Szóval ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig van a White Boy-jal, 7-től Lauer Krisztiánnal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
11: A Best FM-en szólnak a

aki Classic House szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő, 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap, kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben, DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit Slabi, akit lejátszom meg a keverő 7-től, vasárnap pedig Chillage és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House 7-től.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fellépni, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzák is végre eljut. Mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubhimnuszokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professor videójának általa készített remixeljön itt a Best FM.

0: zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de hát mostanában nem mondtuk, ez igaz, úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába, szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférnének a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádiós lágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, küldtetek nekünk e-mailt és az infokukat bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Night Shift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt mára, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Lauer Krisztiánnál majd a lemezjátszók mögött. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat. Bekerülhet az új keresztbe a cipzár elv. Rekordot döntöttek a megújuló energiaforrások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kereszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy frontvonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Újabb hétfőn, újabb egy óra, amiben Lauer Krisztiánt válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobbjaiból. Classic House, klub klasszikusok, klub hímuszok, tök mindegy, hogy hogy nevezzük. A megszokott íz, a megszokott minőség, ez még a macskanyelvnek volt ez a reklámja? Nem is tudom. Nem, mindegy, lényeg. Szóval, na, aki Classic House-t akar az ezredfordulóból, itt most megkapja még egy órán keresztül. Köszönhetően Lauer Krisztiánnak.
4: Így van, keks, a szexek keksze, a keksek szexe. Most ez jutott eszembe.

I'm burning the.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Húha, nem vagyok benne teljesen biztos, de nekem úgy rémlik, hogy én ezt is játszottam a Puskásban. Igen. Ugye? Én így válogattam, hogy egyet a franciáknak, egyet az angoloknak, és akkor mindenki megkapja a magáit. Egyébként soha rosszabb párosítást tennél, tehát hogy nem is tudom, ha mondjuk a németek lettek volna a döntőbe, meg ott azért jó német zenéből lehet, hogy meglettem volna.
2: Meg lehetél volna lőve. Játszhatál volna egy-két technót.
1: Az lehet. Jó, meg mondjuk Tom Novi meg ilyenek, de hogy azért, na mégis, az mennyivel egyszerű volt így a dolog, hogy angol meg francia zenéket.
2: De az a durva egyébként, hogy a Tom Novi például, szerintem ő az egyedüli talán németek közül, aki house-ban ugye van ismerve, egy a Musti, de egyébként tényleg ott csak az atom...
1: Vagy a techno, igen. Na mindegy. Ja, mert hogy csak azért akartam mondani, mert hogy egyébként csomóan kérdezték, hogy fel lesz-e az, amit játszottam a Puskásban a BL döntő előtt. Hát én ezt figyelt, rögzítettem hangot, fényt, kamerán, nyolc, minden vizé, tele volt rakva a pult. Vizé, úgyhogy ezt valahogy majd nyilván szeretném feldolgozni, megvágni.
2: Persze, mindenképpen már dobáltam fel.
1: A Mixcloudra biztos, hogy felragom majd a hanganyagot, aztán, hogy a videóban mi lesz, az hogy ebben még teljesen rutintalan vagyok, de valamilyen úton, módon azért a hanganyagot azt biztos, hogy hamarosan majd közé teszem. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, itt lehet majd megtalálni, úgy, mint az összes korábbi, vagy nem az összes, de nagyon sok korábbi Night Shift-es mixemet, és akkor ha már Mixcloud, a te korábbi mixeit pedig...
2: A Mixcloud.com/DJ Lower, illetve a Mixcloud.com/Lower and Canard oldalon található.

0: FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál.
1: Lauer. Nyilván régen volt, meg összemosodnak az emlékek, de megmernék lásküdni, hogy biztos, hogy ezt is egyszer ilyen sorrendben ezt a Rióba játszott, nem?
2: Na, a 100%.
1: De nekem annyira ilyen oda Petőfét Budai híd fő 2003-4 darab,
2: micsoda hogy atya,
1: úristen.
2: Hát igen, ez, sajnos ezek elmúltak, mint ahogy egyébként a jó zenék is, tehát valahogy nem tudom.
1: Jönnek vissza a jó zenék, csak már mi már harmadik kört éljük meg ugyanazokból a zenékből, nem?
2: Igen, és másképp, persze.
1: Aztán 10 év múlva egy remixbe, és most itt a 20. évfordulát ünnepel egy csomó klubjönnőt, hogy azokat most megint.
2: Hát igen, megint feldolgozzák, és az a durva egyébként,
1: hol jobb, hol rosszabb,
2: hogy így néha annyi promót szoktam kapni hetente, hogy hihetetlen is belehallgatok, mondom, atya úristen, tényleg ilyen öreg vagy, volnék,
1: figyelj, tényleg.

0: deuxot, a deuxot, azt a szemgolyósat, a deuxot.
1: Igen.
0: Ami ugye hát tő. És nem is tudom, hogy ugye kettő. Nem tudom, hogy egyébként franciák voltak ők nyilván.
1: Nem, ők spanyolok voltak. Kérlek szépen a David Van és a Molella, azt hiszem úgy hívták a társát.
0: Az meg olasz.
1: Persze. A Molella, azt hiszem, ő is az spanyol. Ketten
0: csináltak. Választottak francia nevet. Mert hogy ketten.
1: Na mindegy. Azt nem tudom, hogy miért.
0: Ha már ez a kettes szem előtt, akkor az mennyire fér neked bele, hogy így másodszor is gyere majd a héten pénteken.
1: Na mindenképpen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Akkor extrázunk egyet pénteken, ezt a mai 60-at meg nagyon szépen köszönjük Lauer Krisztiának.
1: Én is köszönöm.
0: Akkor klubhimnuszokkal nyitottuk a dolgos hétköznapokat, azokkal is fogjuk zárni pénteken.
1: Úgy, sziasztok.
0: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkennek a képviselői fizetések, kombkikötők újulnak meg a Balatonon, ritka égi látvány várható június közepén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatják. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja jelenlegi mintegy bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. A frakciók működésére fordítható állami támogatás is csökken. Nem minden kullancs csípés fertőz, a vérszívóknak csak egy kis része hordoz kórokozót, de több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta el rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkeznek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kombi kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rép teljes körű korszerűsítése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Különleges együttállás lesz látható az STX-bolton a jövő héten. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, mellé pedig egy vékony holdcsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulát is használni. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló szerint a jelenséghez akadálymentes nyugati látóhatára lesz szükség. A csillagvizsgáló pedig június 17-én rendhagyó távcsőes bemutatóval is készül az érdeklődőknek. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van az óceánok világnapja, és szintén június 8-ára esik az agydaganat elleni küzdelem világnapja, és meg van egy szülinaposunk is, aki ma ünnepel, és a következő órában érkezni is fog majd itt a Besten. Mark Morrison, Jennifer Lopez, Armand Van Helden mellett, meg a Shakedown után, mert hogy ők nyitják az órát.
3: Ez a Night Shift a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ha bár amikor ez a kislemez megjelent, akkor még együtt voltak, de nem sokkal a megjelenés után már szakítottak, úgyhogy sokan gondolják, úgyhogy ez a dal egyfajta üzenet az exnek, P. Diddynek.

Traffordon nem más konferálta őt föl, és zenekarát, a Simply Redet, mint a Manchester United akkori menedzsere, vezetőedzője, Sir Alex Ferguson. Szóval, hogy ne kell sokat számolgatni senkinek, a mai napon ünnepli 66. születésnapját az isteni

Best FM a legjobb zenék, hogyha lehet hinni a meteorológusoknak, akkor az LMC most érkező dal holnap abszolút aktuális lesz, mert holnap bizony már lesz felhő, ami fölé oda tudnánk repülni, de ezek mellett is azért nem lesz rossz az időjárás, mert 31 fokos nappali maximumot ígérnek kedre a meteorológusok. Szóval tessék készülni záporokra, zivatarokra, ami viszont kifejezetten jó hír, hogy ennek ellenére front egyáltalán

0: Shifttel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtam.

Ezt a legjobb zenék saját bevallása szerint Robbie Williams borzasztóan dühös volt Gary Barlowra, amiért az előzetes megállapodások ellenére mégsem ő, Robbie Williams, hanem Gary Barlow énekelhette a főszólamot ebben a dalban. De most így pár tíz év távlatából már ő is azt mondja, hogy teljesen jogos volt ez a döntés, mert hogy akkor Gary Barlow nagyon jó volt, ő meg aznap borzasztóan pocsék. Jön a Take That és a Relight My Fire.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: 4 új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban. Újra használható a vonatinfó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés 4 új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tiszapárt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balaton leleközterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Abszolút női túlerő lesz a következő órában itt a Besten. Kelly Clarkson indítja majd az órát a My Life with Suck Without You-val, rögtön utána Rúzsa Magdil, őt követi majd a Salt and Pepper, utána pedig érkezik Beyoncé és az If I Were a Boy, aztán persze majd beleerősítenek a fiúk, és itt lesz Ákos, a Criss Cross, Coolio és a Savage Garden is.
3: Ez a Night Shift a

Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék, irány akkor a déli félteke, Ausztráliára fókuszálunk a következő percekben, és ezért teljesen ne lógjon ki a magyar előadó sem, az Art Avenue majd a Madison Avenue-ra csatlakozik.

Best FM a legjobb zenék a Five nagy visszatérő turnéjának Ausztrál és Új-Zélandi része már letudva. Május 31-én visszaköltöztek úgymond az Egyesült Királyságba, és szeptember elejéig az összes nagy angol nyári fesztiválon megtalálhatóak lesznek. Szóval mozgásban lesznek a nyáron. Pont, hogy ők is mondják. Keep on moving, érkezik a Five itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv, megnyílnak a szecesszió rejtett kapui. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásokat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub Kressz Bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Csütörtöktől pedig minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az egész világ megint Amerikára fog figyelni, köszönhetően a labdarúgó világbajnokságnak, úgyhogy mi is foci hangulatba indítjuk a következő órát. Sergio Mendez, a Black Eyed Peas-zel és a Maskenádával nyitja az előttünk álló 60 percet, mint a Best-en a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

Rest FM a legjobb zenék. 2014-es Balatonszándos fellépésük után 11 évet kellett várni ismét a Deep Dish-re, de szerencsére jöttek, és itt voltak tavaly májusban, és most már nem kell rájuk megint 11 évet várni, mert hogy idén júniusban ismét jönnek Budapestre. Állításuk szerint egy klasszik szettel, szóval valószínűleg Ali és Saram ezt is pörgetni fogják majd. Jön a Deep

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Arash és Budapest viszonya, már elég érdekesen alakult.

Best FM a legjobb zenék, hát végül Dario G-nek azért csak igaza lett. Párizsban lett karnevál. Mondjuk amíg haza nem ért a csapat, nem feltétlenül olyan típusú és minőségű, amilyet a belügyi dolgozókat Párizsban elképzeltek, de aztán amikor a PSG végre visszarepült Párizsba, akkor tényleg igazi futballünnep vette kezdetét Párizs utcáin. Hogy a franciák örülhetnek-e rövid időn belül kétszer, vagyis hogy a BL döntő után esetleg a futball világbajnokságot is be tudják-e húzni, hát erre bő egy hónapot kell várni. Csütörtökön indul a futballvilágbajnokság. Nálunk meg most érkezik Dario G, a Carnaval de Paris-val. Itt a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órára sem adunk lejjebb, sem a lendületből, sem a minőségből. Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei és előadói érkeznek itt. A Besten jön majd Pink, a Don't Let Me Get Me, itt lesz a TLC, a No Scrubs-al, de jön még Justin Timberlake, a Planet Funk, és a sor legelején Danzel, a Papi Rappal.
1: Ez a Night Shift a Besten.

Best FM a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenye, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legesleg többször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala, Ennio Morricone szerzeménye. Planet Funk, Chase the Sun, helyszín itt a Best-en.

Best FM, na a legjobb zenék. Holnap este 6 és 8 óra között a Funky oltárán fogunk majd áldozni, és a legnagyobb funky himnuszokkal nyitjuk majd meg a kedd estét. Természetesen, ahogy az lenni szokott keddenként, Hangya fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 között a lemezjátszóknál. A mai Night Shift pedig ennyi volt. Justin Timberlake és a Cry Me River jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.